De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dire, datalá, nala, dire, nala. Oj, talá, laté, dire, latalá, anya, anya, dire, nala, datalá, tina, anya, odri, datalá, etadri, dala, daya, teri, datalá, nala, dire, nala. Oj, dala, ya, daya, dadi, ya, dire, daya, ya. Oj, tiri, daya, dire, datalá, ya, teri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizonyisták a melon feleségem. Hogy diri data la la la, aladi da, etera da ri di la la ri di na ya. Hey, yo diri data la la, re ta la ri da na da re ti na la la ri di ta la la la ya.